0: Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!
1: Doei. En ze krijgen ook nog bonusmateriaal.
2: Márciusban
3: minden hétvége
2: fantasztikus zenei hétvége a Sláger Rádióban a Coop üzletlánc támogatásával. Ezen a hétvégén felgördül a függöny, vakítanak a reflektorok. A Sláger Rádió képzeletbeli filmvásznán megelevenednek minden idők legnagyobb filmjeinek legmeghittebb pillanatai. A legizgalmasabb pillanatok.
3: Legszélelmetesebb pillanatok.
2: Mert ez a hétvége fantasztikus mozi slágerek hétvégéje a Slágeren.
3: Kivásárolj jobban.
2: A játék egész hétvégén folytatódik a 10.000 forintos Coop vásárlási utalványokért a Slágeren.
3: Coop, önhöz a legközelebb.
2: Pinteken délután kezdődik a fantasztikus mozi slágerek hétvégéje a Slágeren.
4: Luisteraars, er is iets gebeurd wat eigenlijk nooit gebeurt. Namelijk dat de presentator de studio gaat verlaten.